0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 22-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalomból röviden. Az antifasiszta harc napját ünnepeljük. Horváth Szábor, kedden megkezdődnek a tárgyalások a három új alkotmánybíró jelölttel. Andrej Plenkovics miniszterelnök három napos kanadai látogatáson. Svájcban lezárult az első tárgyalási forduló Amerika és Irán között. És mai riportunk az újbezdáni falunapokról érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Ma van az antifasiszta harc napja, amely egyben egy nemzeti ünnepnap. Ünnepélyesen megemlékeztek róla a Sziszek melletti Brezovica emlékparkban, ahol 85 évvel ezelőtt megalapították az első sziszeki partizán különítményt Európa ezen részén. Ez volt a fegyveres felkelés kezdete a horvát köztársaságban, magyarázza Frányó Habulin, az antifasiszta harcosok és antifasiszták szövetségének az elnöke. Az alkotmányügyi eljárási szabályzati és politikai rendszerrel foglalkozó parlamenti bizottság holnap kezdi meg a tárgyalásokat az Alkotmánybíróság három új bírájának jelöltjeivel. A 16 jelölt közül a bizottság 5-öt megvizsgál, majd szerdán meghallgatja a többieket. Az Alkotmánybíróság április 12-e óta, amikor lejárt a volt elnök, valamint még két bíró meghosszabbított 6 hónapos mandátuma, hiányos összetételben 10 bíróval működik. Időközben a parlament politikai konfliktusok miatt nem választott meg 3 új bírót. Andrej Plenkovics miniszterelnök három napos kanadai látogatása során találkozik a miniszterelnökkel, a horvát közösséggel és a két ország üzleti vezetőivel. A horvát labdarúgó válogatott holnap este horvát idő szerint hajnali 1 órakor fontos világbajnoki mérkőzést játszik Panama ellen Torontóban. A becslések szerint 30 ezer horvát szurkoló lesz a lelátókon, a horvát miniszterelnök is jelen lesz majd a mérkőzésen. Svájcban lezárult az első tárgyalási forduló az amerikai és iráni magasrangú tisztviselők között. A közvetítő államok Katar és Pakisztán közös nyilatkozatában kijelentették, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy 60 napon belüli végleges megállapodás ütemtervében. Megjegyzik, hogy biztató előrelépés történt, beleértve a további technikai tárgyalások mechanizmusának a létrehozását. A két fél megállapodott egy magas szintű bizottság létrehozásában, amely politikai felügyeletet gyakorol a közvetítési folyamat felett. A tárgyalások tovább folytatódnak. Aktív és programokkal teli hétvége zajlott Újbezdánban a falunapi rendezvényekkel. A több mint másfél évtizedes programsorozat igyekszik minden generáció kedvébe járni, és minél több embert megmozgatni. A főszervező az Ifjúsági és Hagyományőrző Egyesület, elnökük Sipos Zsivics Dünde.
2: 17. alkalommal rendezte meg az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület az Újbezdáni falunapokat. Hát valamikor ez egy egynapos rendezvény volt, a Baranya Szent Istváni járás a támogatója az eseménynek. Annyi jó ötletünk volt, hogy aztán idővel szétbontottuk 2 napra. Az utóbbi években most már így 3 napra tevődik, mivel június az a hónap, amikor ezt meg szoktuk rendezni, ilyen fix dátuma nincsen, de általában Szent Antal nap környékén, ugyanis falunak egy fogadott szentje. Pénteken este az mindig a fiataloknak van szentelve, egy kis tánc, tábortűz, ének, szalonnát, kalbást sütöttünk, ilyen családias hangulatba szoktuk szeretni ezt a pénteki kezdőnapot is. Úgyhogy hát szombaton kitáncoltuk a tájháznak a májusfáját, itt Újbezdánban. Ugye a Művelődési Kultúregyesület a májusfa kitáncolást is már nagyon régóta ápolja, mint külön önálló rendezvény. Itt a tájháznál mindig egy kisebb májusfa áll, ezt a mi táncos gyerekeink táncolták ki, bemutattak egy saját koreográfiát, és akkor megtörtént maga a kitáncolás. Ezt követően egy kiállítás megnyitó következett, Ez is hagyomány a falunapi programoknak, minden évben más témáról rendezünk kiállítást. Ez volt már falutörténeti, tehát régi fényképekből volt itt már vallási jellegű kiállítás is, konyha kiállítás, falvédők, tehát minden évben valami más. Idén az idei kiállításnak az volt a különlegessége, hogy az Egyesület kereteiben egy új szakcsoport alakult tavaly ősszel. Magyarországról a Nemzeti Művelődési Intézetnek egy programját pályáztuk meg. Horvátországban első csoport vagyunk, akik az úgynevezett A-szakkör programba részt vettünk. Ezek különböző népi mesterségek, vagy népi tudás, egyébként iparművészeti ágazatok közül lehet válogatni kis kézműves foglalkozásokhoz. Mi a makramé technikáját választottuk, ugye csomózással készítettünk tárgyakat. Ez a program úgy mentorált bennünket, hogy megkaptuk az alapanyagcsomagot, tehát a fonalakat, meg minden, ami ahhoz szükséges volt, hogy elkészítsünk különböző tárgyakat. Kezdtük kulcstartókkal, később akkor mécses tartókat díszítettünk, szép alkotások születtek, és néhányat ki is választottak, ugyanis az egész vármegyéből majd június 30-án a Pécsi Néprajzi Múzeumban fog nyílni egy ilyen összesítő kiállítás, úgyhogy Újbezdánból is kerülnek majd ki ezekből a mi tárgyainkból oda képviseletbe. Később akkor a falunapi programunk a halpaprikás főzőversennyel folytatódott, ahogy mondtam, 17. alkalommal. Nagy örömünkre szolgál az, hogy ezt az eseményünket mindig évről évre szép számban látogatják. Idén is közel 200-on voltunk, 17 bogrács versenyzett a bírálóknál, utána pedig folytattuk egy kis mulatsággal, és egész évfélig eltartott a buli, mindenki elégedetten zárhatta a szombati napot is, és hát akkor a falunapi programok záró napja a vasárnap, bár ugyan pünkösd már elmúlott, de néhány éve, 2019 óta egy olyan szokást elevenítettünk fel, mint a pünkösdi királyválasztás. Ez annyit takar, hogy ilyen ügyességi versenyeken lehet részt venni, és hát aki a legerősebb, legügyesebb, leggyorsabb, különböző játékokban, végén ugye vannak bíráink, vannak szabályok, akkor elnyerheti a pünkösdi király címet. Ez egy vándorserleggel jár. Valamikor is a hagyomány úgy ápolta ezeket a játékokat, hogy pünkösdi királyi címet egy évig lehet viselni. Aki ezt elnyerte, az ingyen ihatott a kocsmába, és minden lakodalomba meg kellett, hogy hívják. Hát sajnos Újbezdánban nincs kocsma se, mostanában lakodalom se, úgyhogy a vándorserleg az, ami igazán ugye presztízs ad ennek az elnyert titulusnak. Ahogyan az évek múltak, igény mutatkozott arra, hogy ne csak a felnőtt kategóriába történjenek ezek a vetélkedők, hanem idén most már 6 kategóriából vetélkedünk. Kis közösség vagyunk, tehát ebből most ilyen tömegrendezvényt nem várhat az ember, de öröm az, hogy ez a pár nap azért megmozgatja a falu apraját, nagyját, és azt hiszem, hogy egy falunapi programnak épp az a lényege, hogy mindenkinek jusson kedvére való program, egy kicsit kimozduljon otthonról, úgy az idősebb korosztály, aki szívesen eljött megnézni a májusfa kitáncolást, megnézegetni a kiállítást. A családok szívesen részt vettek a halfőző versenyen, és hogy záró programon pedig tényleg akkor meg van mozgatva apraja nagyja.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.